Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. A Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, illetve törölték. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen.

0: Ellen. A korábbi akciókban négyen vesztették életüket. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett közölte azt is, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte, hogy két méreginjekciót is beadtak neki Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, de ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerinte ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat, anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőt a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten, nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangúlag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Végül az időjárásról. Országszerte borult az ég, keleten esik az eső. Napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban négyszeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze két stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 óra.

0: Kamerától felvételről a Szakcsi Rádióban. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: és Csizi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Papp Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Mihaller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a magyar jazz rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a magyar jazz rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A héten három iskolai támadás történt Lengyelországban. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Itthon délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsját ért légitámadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson. Ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiaci szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt tegnap egy lengyel iskolában. Egy héten belül a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. A héten történt két korábbi iskolai késelés után

0: A rendőrség országszerte csak nem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól, Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. Végül az időjárásról. Itthon nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos idő.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Korbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu

0: fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam. Az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György. Megfogott az a zene nagyon.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve.

0: Davis, Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Sziasztok, Deli Robi vagyok, jazzgitáros. Hallgassátok meg azokat a jazz zenekarokat, akik nagy hatással voltak rám. Köszönöm.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

Sziasztok, Deli Robi vagyok, jazzgitáros. Hallgassátok meg azokat a jazz zenekarokat, akik nagy hatással voltak rám. Köszönöm.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a K.L. Norbert Jazzikkel koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
4: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a

0: a Jazzport vendége szerda este 19 órától. Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok is. Kurtág opera premiért tartanak este a Zeneakadémián. Délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntetőintézkedések feloldása Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. A Kurtág 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurtág György és Christoph Hein Die Staherdin című operájának nemzetközi premierje. A Kurtág Márta emlékére született művet Maria Huszman, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Magyar Valentin és a Koncertó Budapest adja elő Keller András vezényletével. Az este első részében Kurtág kamaradarabokból készült összeállítást és Liszt Ferenc gyászgondoláját hallhatja a közönség. Napos, gomoly felhős az idő. Már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül. Helyenként megerősödik. Délután 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos idő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a K.L. Norbert Jessica koncertje hallható.
4: Majd ezt követően
3: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modern Art Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kovács Laci, miskolci zenekarnak volt ő a karmestere hosszú évtizedekig, illetve a rádiózenekarnak is. Ő volt az, aki engem ebbe belerángatott még a 2000-es évek elején. Megkérdeztem, hogy Laci, hogyan lehetne megtanulni szimfonikus zenekarra hangszerelni? És mondtam, na figyelj, akkor gyere, beviszlek a rádiók ottatárába, és akkor ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a darabot, ezt tessék, itt vannak a partitúrák, most menjél haza, keressél hozzá a felvételt, és akkor hallgasd, és közben nézd a partitúrát. És hát én követtem az ő utasításait, és azóta is ezt csinálom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modern Art Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a K.L. Norbert Jazzikál koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Jim Moore nagyon izgalmas gitáros, szintén hallottam őt élőbe, az a Trafóba volt, László Attila ült mellettem, és végig mosolyogtunk egymással. Azt gondolom, hogy ő talán az a gitáros, ahol megszületik a modern jazz, tehát egy bizonyos szempontból egy ilyen vízválasztó. Nem tudom megképzelni, hogy a világban él olyan jazz gitáros, akire ne lett volna hatással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a tört groove-ok tájai fölött. Október 16-án Budapest Modern Jazz klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a billentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosodnak a swing, a musical és a könnyű zene határai. A mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a K.L. Norbert Jazzikál koncertje hallható. Majd ezt követően Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Európai politikusok is bírálják az amerikai-orosz olajegyezményt. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államokra. Marad a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann van der Full német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll.

0: hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Donald Trump amerikai elnök tegnap bírálta az oroszországi olajfinomítók elleni ukrán támadásokat, és úgy vélte, hogy Ukrajnának új elnököt kellene választania. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Négy ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 ezer ember maradt áram nélkül. A nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar az első az Atlanti-óceán idei hurrikán szezonjában. Több mint 40 házat és 4 hidat söpört el egy újabb áradás Nepál középső részén. Eddig csak nem 50 embert mentettek ki, és több százat helyeztek biztonságba. Áldozatokról egyelőre nem tudni. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 ezer embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. És végül az időjárásról. Itthon nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszán túl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sokfelé megélénkül. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreáli kis testvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a K.L. Norbert Jazzikkel koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Bár a jazz oldaláról jöttem, mint jazz tanszakos, később aztán, mint a jazz tanszak tanára, de már jazz tanszak alatt a klasszikus konzit is elvégeztem, és utána mentem a főiskolára, és a főiskola utolsó pár hónapjában alakult a 180-as csoport, ami ugye 10 évig kifejezetten kortárs zenét játszott, de közben ugye nem engedtem el egyik műfajt sem, sőt, hát mint stúdiózenész rengeteg felvételen működtem közre, nyilván ennek anyagi, meg nem mindig anyagi oldala is voltak. Nekem a mai zene, inkább mondjuk ezt, hogy mai zene, akármilyen műfajban mai zene. És ezért, ha valaki megnézi mondjuk a Budapest Music Center épületében lévő dolgokat, akkor azt látja, hogy túlnyomó részt mai zenékről beszélünk, akár legyen ez jazz, akár egy kurzus, vagy akár egy koncert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a K.L. Norbert Jazzikál koncertje hallható. Majd ezt követően Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Robert Glasper harmónia világa stílusteremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk. És volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a K.L. Norbert Jazzikel koncertje hallható. Majd ezt követően Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Este befejeződnek a karbantartási munkák a déli pályaudvarnál. Visszatér a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta, de Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Délelőtt a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést, és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a

0: falának karbantartását is. Az elfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A program szervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Minden mentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap télen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Mázók Richárd, a Szabcsi Rádió kültbe adalott felhívásának egyik győztese. Real Sound című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a K.L. Norbert Jazzikál koncertje hallható. Majd ezt követően Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Rabóczky Balázs, jazz szaxofon és banszuri művész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában. Öröm, hogy beszélgethetünk.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és a hallgatókat is sok szeretettel üdvözlöm.
3: Beszéltünk már itt egy picit, azért én pedzegettem ezt a banszurit, és megbeszéltük, hogy ezt hivatalos nevén mondjuk el a titulusban, de egy kicsit segítesz ebben eligazodni, hogy egész pontosan mi is ez a hangszer, mert biztos sokak számára, én is köztük vagyok, nagyon egzotikusan hangzik.
4: Igen. Ugye a banszuri az a legegyszerűbb megnevezés alapján az indiai bambuszfuvola, tehát ez egy indiai ősi hangszer, egy nagyon ősi hangszer, bambuszból készül, és van rajta 6 darab luk, plusz egy, ami befújunk. Tehát egy nagyon egyszerű hangszerről van szó, ugyanakkor egy ilyen végtelen lehetőségeket adó hangszer, tehát olyan típusú zenéhez lett kifejlesztve az évszázadok, ezredek során, ami ugye az indiai klasszikus zene, meg úgy általában az indiai zenének a jellegzetességei, amit nyilván egy ilyen európai hangszerrel sokkal nehezebb megszólaltatni, tehát hogy ebből következik az, hogy az indiai zenének egyébként elég szűk ez a tartománya, ahány hangszeren játszanak, mert nagyon specifikus, hogy melyik azok a hangszerek, amikkel meg lehet szólaltatni azt a zenét, amit ők szeretnek és játszanak. Tehát ide tartozik a banszuri is.
3: De mint hogyha ott a zeneelmélet is egy picit máshol, nem a hangokhoz való, tehát hogy lehet, hogy a hangszer más vagy egyszerűbbnek mondott, de közben amit ők olvasnak kottal, vagy amit játszanak zene, az valahogy ott máshogy van, nem?
4: Igen, nem nagyon van ott kotta.
3: Akkor pardon.
4: Tehát ez egy nagyon, úgymond egy verbális műfaj, abban az értelemben, hogy mondhatni szájról szájra terjed, tanárról diákra, és sokkal inkább az jellemző, amit megjegyeznek, amit megtanulnak a diákok, tehát ez egy úgynevezett guru-sisja parampara, ami azt jelenti, hogy mester-tanítvány viszony. És ez a mai napig tart, tehát ez egy több ezer éves...
3: Indiai klasszikus zenére ez igaz?
4: Ez igaz, így van. Tehát van intézményesítése, és vannak erre kísérletek, de érdemben, aki ezt tanulja, az általában egy ilyen mester-tanítvány viszonyban tanulja, és kérdezted a hangrendszert, meg a... Hát azt kell, hogy mondjam, most egy ilyen lassan negyedik éve foglalkozom ezzel behatóan, és először azt hittem, hogy nagyon sok a hasonlóság, aztán arra jöttem rá, hogy hát ez nagyon hasonló, de talán ez kicsit más, és most tartok ott, hogy teljesen más.

0: És mi késztetett erre, hogy megismerkedj az indiai zenével?
1: Ha rövid akarok lenni, akkor a Covid.
0: Legyél akkor hosszos.
1: Ha meg egy kicsit tágabb, akkor azt tudom mondani, hogy volt otthon nekem egy hangszerem, ami akkor azt hittem, hogy bansuri, de később kiderült, hogy sajnos nem. Azóta már azért sikerült beszereznem egy több ilyen hangszert.
0: Viszont, milyen volt a hangszer akkor?
1: Ez is egy bansuri volt. Én ezt egy boltban vásároltam, egy hangszerboltban, ahol bansuriként volt árulva, de ahogy elkezdtem ezzel foglalkozni, rájöttem, hogy hasonlít rá. Ez olyan, mint amikor tudod, mondjuk egy bemész a gitárboltba, és azt mondják az ukulelére, hogy ez is gitár, ez ja, ugyanaz a gitár.
0: Hát mondjuk így húrokkal jobban értem, de hogy ott akkor tök kevesebb lyuk volt,
1: hát,
0: vagy más
1: kicsit
0: volt.
1: Kicsit hamiskás volt. Tehát, nem volt igen, aha, nem volt annyira értem. Profi a hangszer, de én ezen nagyon szerettem gyakorolni, meg nagyon érdekelt, és hát a Covid megteremtette azt az időmennyiséget, amit arra tudtam fordítani, hogy akkor egy kicsit jobban megvizsgáljam ezt. Én egyébként már a Liszten is, tehát az egyetemen, amikor végeztem, ez nem rég jutott eszembe, hogy én ott is

0: mindenki tartott egy kis előadást valamilyen témáról, általában kedvelt témáról, és én pont erről beszéltem, tehát ez engem mindig is nagyon érdekelt, meg ez gyerekkoromban is hallgattam, vagy volt lehetőségem hallgatni ilyen típusú zenét, és ez mindig ott volt hátul, így eltéve. Aztán most felszínre tört az elmúlt években.
1: És akkor kikhez nyúltál most az újrafelfedezés nyomán, kik azok, akikkel el lehet kezdeni mondjuk a megismerkedést, vagy egy ilyen nagyon nagy névsort, vagy hatalmas palettát kell bejárni, amíg az ember teljesen ezt megismerheti, vagy egy picit így egyáltalán valami fogalma lehet arról, hogy mi is ez a indiai klasszikus. Itt gondolom most csak a klasszikusról beszélünk, nem is feltétlenül létezik ott jazz, nem?
0: Hát nem nagyon mondanám.
1: Igen, akkor...
0: Nem, igen. Ott nagyjából azt kell elképzelni, hogy már amennyit én ismerek ebből, és amennyit hallom. Például, ha csak egy egyszerűbb példát mondjak, ugye van a Bollywood, az egy elég nagy iparág,
1: igen,
0: az indiai zenei, vagy az indiai filmipar, és abban a zenék, amit hallunk, az énekek, ezek azért elég szorosan összekapcsolódnak az ottani tradicionális hangzásvilággal. Ha meg levesszük, tehát visszalépünk kettőt, akkor meg megkapjuk ezeket a könnyű zenének nevezhető indiai dallamokat, de azok is igazából ezekre az ősi dallamokra vezethetőek vissza, tehát az igazából a kultúra zenéjének a nagy része az mind az ősi hangzásvilágból, vagy a régi zenéből táplálkozik, tehát ők ezt így igazából csak átemelik egyik pontról a másikra, vagy éppen populárisabbá teszik zeneileg, de a gyökere az ugyanaz, tehát és emellett meg azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mert kérdezted, hogy ezt hogy milyen utat kell bejárni. Ugye én ezt itthon tudom, csak az itthoni példából tudom elmondani. Nyilván az internet az nagyon nagy segítség ilyen tekintetben, viszont ugye a hazai köre ennek itthon, hát ez nagyon szűk, tehát nagyon kevesen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk. Ez adja a szépségét, és ugyanakkor a nehézségét is, ugye, hogy az információk azok gyorsan áradnak, viszont elég gyorsan meg is állnak. Ugye volt és van is itthon a Kalkutta trió, Kozma Andrással, Szalai Péterrel, meg Molnár Andrással, ha jól emlékszem, Tampurán, és ugye ők egy nagyon nagy és hősies munkát végeztek, és végeznek a mai napig. Ugye, jól tudom, Szalai Péter már nem tablázik ott, most Nusztai Iván a tablás, Kozma András pedig egy szitár művész, ő Ravi Shankartól tanult, és tehát ők nagyon-nagyon szépen lefektették ennek az alapjait, aztán igazából, ahogy szerintem bejött az internet, és hozzáfértünk nagyon sok zenei és kulturális anyaghoz, meg úgy egyáltalán a trend egy kicsit elcsúszott ettől, és most talán elkezdett újra éledezni, tehát egyre több program van, ahol az emberek találkozhatnak ezzel, és mi is köztük vagyunk azok között, akik azon dolgozunk, hogy ez egyre több legyen.

0: Szerinted, még egy picit ennél a témán elmaradva, melyik az ember központú, vagy melyik a természetesebb fejlődési útvonala mondjuk a zenetanulásnak, vagy a zenefejlődésének, amit mondjuk említettél indiai, hogy szájhagyomány útján, vagy a mester és tanítványa útján fejlődik, vagy pedig, amit mi itt Európában, vagy mondjuk a nyugati világon jobban ismerünk, ez, hogy akkor írott hagyománya van, tanárok, és különböző iskolák, és régiók, és picit minden más, de közben azért valahogy ugyanaz fejlődik ki, különböző zenei művek, szimfóniák, nem tudom, tehát most lehetne ezt említeni. Hát miért is ne lehetne az, hogy így eljutni 2026-ig? Ott egy kicsit máshogy, de nem vették olyan nagyon, hogy mondjam, ilyen kőbevésetnek most szó szerint is.
1: Szerintem nagyon jó kérdés, amit kérdezel, és nagyon izgalmas. Szerintem elég sokáig lehetne erről beszélni, és tényleg ez egy izgalmas gondolat. Ez jó, magam is sokat gondolkodtam ezen, ugyanis én is ezt a két frontos háborút vívom. Jó értelemben. És fedezem fel ezeket a... Én a kultúrában keresném a kultúrában és a zenéhez való hozzáállásban keresném a különbséget. Mind a kettő 100%-osan legitim. És hallottam egyszer egy ilyen nagyon jó példát, és sajnos már nem emlékszem, hogy kitől, de vissza fogom valahogy keresni, hogy ez kitől van, hogy a nyugati zene, képzeljük el, hogy a nyugati zene az egy vitorláshajó. És áll egy kikötőben, és elmegy egyik kikötőből a másikba, aztán a harmadikba, a negyedikbe, a ötödikbe, és körbeér. És azzal, hogy körbe ment, azzal le tudta mérni a tónak vagy a tengernek a területét, tehát a felületét, hogy mekkora. Az indiai zene, annak van egy hajója, az pedig bemegy a víz közepére, és leereszti a mérőkötelét, és megméri a mélységét. Két különböző hozzáállás, és máshogy más paraméterek mentén vizsgálja meg, de igazából ugyanazt. Csak az egyik a felületét, a másik meg a mélységét. Ugyanakkor nyilván mind a kettő merít a másikból, csak az egyik erre fektet nagyobb hangsúlyt, a másik meg arra. És azt gondolom, hogy szerintem ez az a különbség, de mégis egyezőség, ami ezt a két világot így azért összekapcsolja egész szépen.
0: A tradíciók inkább megvannak az indiai zenében szerinted, mint a
1: mindenki? Igen. Tehát ha már a Szaksi Rádió és a jazz műfaját nézzük, azt gondolom, hogy a jazz, mint műfaj, egy hihetetlenül jól adaptáló műfaj, ami mint egy szivacs szív magába mindent. És aztán, amikor kifacsarjuk a szivacsot, akkor pár dolog kijön, de azért csomó minden ott marad. És van egy körforgása, egy állandó alakulásra és változásra való vágya, megtartva azért pár olyan elemet, amitől jazznek hívjuk a jazzt. De igazából ez a horizont, ez, ha most megfigyeljük mondjuk az elmúlt 60 évet, ez egy folyamatosan táguló horizont. Most már azért nagyon-nagyon nehéz lenne bekategorizálni, hogy mitől hívjuk jazzt a jazznek, de azért erre képesek vagyunk, tehát ezt meg tudjuk tenni. Ugyanakkor az indiai zene nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a zenének, a zene elemeinek a többsége az változatlan maradjon. Tehát ők inkább úgy fogják ezt föl, hogy van egy test, valamilyen test, amit mindig kitöltenek valamivel, de az a test az mindig ugyanaz. Nem változtatunk meg a formán. A forma nem változik, csak az, amivel megtöltjük, mert az éppen az adott pillanatra reagál. Ugyanúgy, ahogy a jazzben is. Csak hogy a jazzben mondjuk van egy standard, amit eljátszhatunk előről, hátulról, fejjel lefelé, 4/4-be, 5/4-be, 8/10-be, és alakítjuk, folyamatosan alakítjuk a saját ízlésünkre. Ott viszont ezek a formai dolgok, ezek stabilak, nagyon stabilak, és nagyon nagy hangsúly van rajta, hogy az is maradjon. Ezért fontos a mester-tanítvány viszony, mert a mester nem engedi játszani ezeket a kompozíciókat, előadási darabokat, amíg az nem ugyanúgy szól, ahogy ő tanulta a mesterétől. És az a mester sem engedte eljátszani, amíg nem úgy játszotta a tanít. Szóval ez egy ez egy, így kiad egy stabilitást.

és uraim, mi vagyunk a Subaltern, a Soho Bank. Először Fehérváron. És hadd mutassam be nektek a mai este első világ megdöntő, világ megváltó gitárszóló, hölgyeim és uraim.

0: Egyetlen egy kérdése ehhez kapcsolódóan, mert aztán tényleg hosszan-hosszan lehetne beszélni nyilván az indiai zene, meg az egész kultúra és a nyugati kultúra viszonyáról, hogy te nyilván jobban ismered már, akkor nehezebb is megítélni a hallott zenéről, hogy ez mikor született, pontosan azért, mert annyira tartják ezt a bizonyos hagyományt.
1: Ez így van.
0: Tehát
1: ez
0: azt, hogy 100 éve, vagy 5 éve, vagy tegnap, vagy ezt nem lehet szinte megmondani, mert annyira tökéletesítik ezt a bizonyos mesteri hagyományt.
1: Így van, így van. Tehát ezek a kompozíciók, mondjuk ha beteszel egy ilyen felvételt, egy neves előadótól, akkor azt nehéz lesz megmondani. Általában, tehát hogy ha populár és nemrég született, a nemrég alatt értem a 100-200 évvel ezelőtt, akkor azt úgy lehet datálni, viszont a legtöbb kompozíció és a legtöbb dal, hívjuk kompozíciónak, azt azért nehéz megmondani, hogy milyen messzire gyökerezik vissza. Pontosan azért, mert az átadás átvétel folyamatában semmilyen változáson nem esett át. Általában ott inkább más területek vannak, amiből lehet következtetni a korára. Ez a ugye a rágák világa, a rága az a maga a dallam, amit játszunk. Ugye csak ennyi zárójeles, hogy az indiai klasszikus zene két fontos csoportra osztható, a rága az a dallamvilág és struktúrája, és a tála az pedig a ritmusvilág és a struktúrája. Ennek a kettőnek a házasításából születik meg az a zene, amit ilyenkor hallunk.
0: Rettenetesen izgalmas egyébként. Viszont hát azért, mivel mégiscsak már te is említetted, hogy jazz és Szakcsi Rádió, egy picit azért még menjünk még visszább az időben. Fel tudod eleveníteni, hogy mi volt az első jazzes, igazi jazzes emléked, vagy élményed az életedben?
1: Igen, egész pontosan így előttem is van a kép. Sonny Rollinsnak a Saxofon Kolosszus lemez. Így előttem a kék borító. Hogy ez hogy került elém, azt nem tudom, viszont egy CD volt, és akkor én ezt betettem, és meghallgattam, és nagyon-nagyon tetszett, és akkor így vég nélkül elkezdtem hallgatni, de volt, én is szoktam ezen gondolkodni, igazából még talán van még két pont, ami így villan, de hogy ez nagyon fiatalkori, tehát ilyen 6-7-8 éves körülire mondanám. Az egyik, hogy biztos, hogy láttam valahol Csepregi Gyulát szaxofonozni, mert tisztán emlékszem a Fülbevalójára. és meg úgy az egész fizimiskája ugrik be, amikor erre az emberre emlékszem, hogy én ezt láttam fújni, és nagyon tetszett nyilvánokkal. Illetve ment egy időben nem akarok hülyeséget mondani, vagy a Madácsban, vagy a Vígben, nem tudom már melyikben, de volt a Hotel Mentor nevű musical, nagy neves művészekkel, és ott is ment az őrületes szaxofonozás, és ez szerintem ez gyerekként ez hatott rám, nagyon tetszett, meg nyilván ez egy nagyon látványos dolog, hogy hupilila sárga ruhákban, szemüvegben megy a őrületes tanulozás, és akkor ennek így az egyvelegéből született meg a vágyam, és édesanyám elmondása szerint egyszer odaálltam, és azt mondtam, hogy anya, én szeretnék egy szaxofont. Ő meg így nézett, hogy wow.
0: Erre lettem volna kíváncsi, hogy ez például hogy?
1: Igen, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez így belül forgott, érlelődött, nagyon megtetszett maga a kinézete, minden, ami egy gyerek ilyenkor felfigyel, a hangja. És én emlékszem, hogy a jazz, mint olyan, én azt úgy nem nagyon tudtam hova elrakni, csak azt fogalmaztam meg, még egészen fiatalon, hogy hallom, hogy itt valami rögtönzés történik. Nem tudtam volna definiálni, hogy mi ez, hogy rögtönzés, csak hogy valami szabadság van. Igen, ez volt. És ez a Sonny Rollinsnál fogalmazódott meg. Ez a szabadság érzése, feelingje nagyon megtetszett nekem. És igen, hogy hála Istennek nagyon gyorsan sikerült is amúgy szaxofonhoz jutnom, mert édesanyám révén a Holéci Ákos, egyébként az Ákos Tefinek volt a fia, és ő kint tanított Bázelben, de gyakran hazajárt. Egy hatalmas figura volt, sajnos már nem él. úgyhogy ő az én ősélményem, mert emlékszem, hogy a Gellért szálló egy fazon volt. Tehát olyan volt, hogy kikérte a kapucsinót, meg kikért két deci vörösbort. És ezt így kombóba. Tehát elég komoly. És tudod, piros sál, minden. Tehát egy nagyon, nagyon imádtam, nagyon jó forma volt. És akkor a Gellért szállóba találkoztunk, hát hol máshol, a kávézóba.
0: Már egy filmjelenet
1: szinte. Ja, teljesen. És akkor ott voltunk anyukámmal, és hozott egy szaxofont. És az volt életem első szaxofonja, és ez csodálatos volt. Aztán hazamentem, fölraktam a fúvókát, és a nád az fölfelé állt, és iszonyatosan így csikizte a felső ajkamat, és mondom, fú, ez így nem lesz, hogy aztán rájöttem később meg kell fordítani, és akkor nem fog, de nagyon, nagyon nagy élmény volt.

0: van, akinek a tanácsára döntesz, hogy milyen hangmagasságú szaxofont? Mert ugye hát ezt honnan tudhatja az, aki azt mondja, hogy én szaxofont szeretnék. Hogy miért?
1: Miért? Hát ezt hál' Istennek azért az ember rálép erre az útra, akkor a pedagógiai folyamatok hamar, rendezik ezt a helyzetet, ugyanis ugye mondjuk egy leghamarabb azért egy ilyen 10-12 éves korban szoktak elkezdeni szaxofonozni. Előbb azért nem egyszerűen fizikailag nem képesek sem megszólaltatni, és akkor a másik ok az pedig a megtartása. Tehát egy tenor szaxofon sok esetben majdnem akkora, mint egy 10 éves. A szoprán pedig elég nehéz, tehát az egy hiába kicsi, de pici a fúvóka, teljesen más típusú intonációt igényel, ezért aztán az sem egy könnyű hangszer, így marad az alt, az méretben is egy elfogadható méret, bár azért tanítok gyerekeket, akik altoznak ilyen korban, és látom, hogy így, szóval így húzza le a földig. Sajnálom is őket ezért, de hát tudom, hogy ennek nem lehet ellenállni, ennek az érzésnek, hogy szaxofon van a kezedben. Aztán jó eséllyel megnősz, és elkezd jó lenni. Igen.
0: És aztán már a szüleid, vagy esetleg már zenetanár is észrevette, hogy ez neked kifejezetten jól megy, és hogy érdemes lenne ezt komolyan is végezni?
1: Hát mindenképpen, tehát...
0: Mert megfojtodod a fúvókát, és akkor onnantól, itt tart a történet, onnantól aztán hogy lett az, hogy azt mondod, hogy hát ez nekem ez lesz az életutam lényegileg.
1: Hát igazából ugye ez is édesanyámnak köszönhető. Jól emlékszem, akkor ő kapcsolatban volt a Rátonyi Robival, és ő ajánlotta a Kolman Gábort. És hát akkor innentől egyenes út vezetett Gabihoz, és emlékszem, az a durva, hogy szoktam emlegetni, hogy én most már legalább egy 5-6 évvel vagyok idősebb, mint ő volt akkor, amikor én mentem az...
0: Ez tilos ezzel lejátszani, ez ember borzalmas megállapításokra.
1: És akkor a postásba kezdtem el hozzájárni magámba, aztán... mentem hozzá ide, mentem hozzá oda, jártam hozzá külön a lakásra, és akkor azért ott eltelt, tehát én nem jártam konziba, én sima gimibe jártam, viszont mellette én folyamatosan szaxofonoztam, és igazából amíg nem jutottam el a Bartók konziig, én azt egyetem után, tehát elmentem a Kertészeti Egyetemre, de igazából utána vettem erre az irányt, tehát én azért legalább hasraütésszerűen egy 10 évet igazából úgy töltöttem el a szaxofonozással, hogy a Gabihoz jártam. Voltak benne kihagyások, egy-két év talán volt, amit kihagytam, de folyamatosan...
0: Akkor töréspont, vagy valami az volt, hogy ezt mégsem?
1: Hát nagyon profánul mondanám, akkor elkezdtem, tehát mindenkinek van egy tinédzserkora, ugye?
0: Nekem is a kamaszkornak is.
1: Kamaszkor, és akkor én megnövesztettem a hajamat, és elkezdtem elkegyetlenül gitározni, metalzenét. Abba valahogy nem fért bele a szaxofon, a bőrgatyás, bőrkabátos image-be, és akkor egy kicsit félretettem a szaxofont, viszont pont nemrég került a kezembe egy felvétel, hogy ilyen csumarokkerként, így egyébként én így gyakorolgattam otthon. Tehát, hogy
0: titokban.
1: Így, ja, titokban, igen, nehogy meghallják. De az valahogy, tehát a szaxofon, az, hát mint egy párkapcsolat. Tehát, hogy volt köztünk egy rövid hullámvölgy, igen, de igazából most már stabil házasságot kötöttünk, és jóban vagyunk.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Viszont aztán akkor jött a, ugye a Kolman Gábort követően az egyetem.
2: Igen, tehát én ott...
1: Biztatott arra, hogy attól függetlenül legyen ez, próbáld meg, legyen egy fix
2: igen,
1: iskola.
2: Igen, tehát ugye nekem, mivel elmentem a kertészetire, ezért ott már akkor nem jártam a Gabihoz, hanem ott is otthoni unszolásra. Ja igen, tehát igazából én ott a kertészetén döntöttem el, hogy én ezt nagyon nem szeretném.
1: Már
2: a kertészetét, igen. És hogy ott kellett döntenem, volt egy erős döntésem, hogy igazából én a zenével szeretnék foglalkozni. Tehát igazából, hogy mindig részt vett így az életemben, de hát ugye van ez a mondás, hogy fiam, azért jó lenne egy diploma című kérdés. Én is egy kicsit ebbe az irányba mozdultam egy pár évig, de valahogy így feltört, hogy mindenképp a zenével. És akkor én elmentem az Ávéd Janihoz magámba, és ugyanúgy, ahogy a Gabi, ő is nagyon sokat segített, és igazából az ő és a Gabi unszolására, kettőjüknek az unszolására egy elég hamar egy döntés megszületett, hogy akkor a Bartókba felvételizzek. És igazából onnantól meg már a trekkem, tehát, hogy Bartók az...
1: A klasszikus út.
2: Igen, azt a 3 éves képzést elvégeztem, és utána rögtön sikerült is a felvételi a Lisztre, és akkor az is, és onnantól meg a pályán.
1: Az egyetemen ehhez képest, mert tényleg azért ez egy különleges út, hogy nagyon sok magánjellegű tanulmány, Kolman Gábornál, Ávéd Jánosnál, szóval, hogy már szinte azt gondolná az ember, hogy már egy kézzenész kerül az egyetemre. Mégis mi az a plusz, amit ott kaptál, vagy amit mindenképp kiemelnél, hogy nagyon hasznos volt?
2: Most az első, ami eszembe jutott, az a kapcsolatok. Tehát szerintem ott kezd el kialakulni az identitás, a zenei identitás. Azért veszem ezt előrébb, mint egyébként a nagymestereket, akik ott tanítanak, mert ők arra tudnak építeni. Tehát, hogyha nem rendelkezel azzal a típusú attitűddel, ami ahhoz kell, hogy kialakuljon egy zenész identitás, akkor igazából ők, tudod, kezüket, lábukat törhetik, és nem biztos, hogy sikerül nekik. Úgyhogy ez nagyon fontos pontja volt. Ez egy rövid szakasz, 3 évet voltam ott, mert én az alapképzést végeztem el. Aztán nem indult sajnos mester. És az alatt a röpke 3 év alatt én azt éreztem, hogy most kezdem el megtanulni, hogy mi ez a szakma, miért az, amilyen, kik ezek az emberek, hogy működik ez az egész, a közösség része, hogy működik. Tehát nekem ez nagyon sokat adott, amellett nyilván, hogy az oktatási mechanizmuson keresztül rá voltam kényszerítve, és kellett is, és akartam is sokat gyakorolni, képezni magam, fejlődni. És én nagyon, nagyon boldogan emlékszem vissza ezekre az időkre, mert mindegyik tanár, és akkor itt emelném ki, hogy mindegyik tanár a maga módján a lehető legtöbbet nyújtotta. És nagyon érdekes volt megfigyelni, ahogy a régebbi generáció hogyan áll az oktatáshoz, a pedagógiához, a tudásátadáshoz, és mondjuk a fiatalabb generációk már hogyan csinálják ugyanazt, de azért máshogy. És igazából egy történelmi áttekintés, hogyha ott abban az iskolában, akkor ez 2015-től 8-ig volt ott mindenki. Én még a Babos Gyuszival is találkoztam, azt hiszem még egy évig élt, amikor oda jártam. Tehát, hogy az összes generáció, akik ebbe a szakmába dolgoztak és dolgoznak, és részt vettek benne, szóval ez nagyon sokat jelentett számomra.
1: Ott fogalmazódott meg benned, hogy saját formációt kellene alapítani?
2: Mindenképp, tehát ugye amikor azt látod magad körül, hogy igazából mindenki erre bazíroz, és mindenki csinál valamit, és mindenkinek van saját ötlete, akkor persze ez az igény, ez bennünk is felmerült, ott több osztálytársammal, meg évfolyamtársammal, úgyhogy alakultak is mindenféle csapatok, valamelyik 1-2 évig tartott, valamelyik hosszabb ideig tartott, de igazából ez egy ilyen nagy komuna, és mindig az dobta ki, ami éppen. Azt hiszem, hogy a Jazz Friends volt az első ilyen formáció, a Mialovics Dáviddal, a Kis Tomival, a Wolford Bennyvel csináltuk ezt a kis kvártettünket, és mi nagyon élveztük, úgy fogtuk fel az elején, mint egy ilyen zenekari gyakorlat, tehát, hogy hoztuk a számokat, kidolgozzuk, akkor próbáljunk, csináljuk. Úgyhogy igen, viszont azért vagyok egy kicsit ezzel bizonytalan, mert most így visszatekintve alapvetően egyébként ezt nem kellene annyira sürgetni, hogy az ember mindenképp rögtön csinálja a sajátját, és persze, de azért a zeneszerzéshez, a saját kompozíciókhoz idő kell szerintem, és ott abban az egyetem végi, meg az egyetem után, amikor kijössz, ott még akkora a káosz így a fejben, hogy szerintem sokkal jobb, ha akkor még az emberek inkább azzal foglalkoznak, hogy rájönnek egy útra, és megtapasztalják a nagybetűs életben, hogy is működik ez a szakma, mert aztán lehet, hogy kicsit ilyen kapkodós lesz,

0: Ezen az úton volt, hogy téged segített ez a indiai zenének ez a mondjuk a türelemhez való, az idő múlásához való hozzáállásuk, ahogy te megismerkedtél például az indiai zenével, ez volt, hogy segített?
1: Ez jó kérdés egyébként. Azt kell mondjam, hogy igen. Igen, viszont csak azóta, mióta én is ezzel foglalkozom. Tehát azt azért tudni kell, hogy ugye kijöttem az egyetemről 2018, és 20-ba jött a Covid. Szóval igazából volt egy szűk másfél évem, amikor ugye elkezdődött volna a pálya. Nagyon ígéretesnek tűnt, nagyon sok zenekar volt, csomó ötlet, hát amit az előbb beszéltünk. Nagyon lelkesen belevetettem magam, és akkor így lehúzták a rólót. És igazából, ugye mivel utána jött az indiai zené, azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 4-5-6 évben, utóbbi 5 évben tudtam házasítani ezt úgy, ahogy te mondod, tehát ezzel a nyugalommal, kicsit az, hogy azokra a dolgokra figyeljek, amik engem tényleg érdekelnek, talán ez lenne a lényeg, hogy a jazzben sem akarok kapkodni, a jazzben sem szeretnék mindenképp termelni, csak azért, hogy legyen anyagom, hogy minél több mindent csináljak, hanem egy picit hátralépni kettőt, és valódi minőséget előállítani, amit én annak tartok saját magam számára, tehát igen, és ez egyébként nem könnyű, tehát ebben a pörgős mindennapokban azt mondani magadnak, hogy várj még egy kicsit, hogy még érjenek a dolgok.
0: Ugye a jelenről is egy picit beszéljünk. Lehet említeni, hogy most éppenséggel hány formációban dolgozol?
1: Igen, persze.
0: Ugye a Mordent Quintet, ami a saját együttesed, igen. És akkor rengeteg mindent lehet olvasni mind a te weboldaladon, és hát különböző felvételeket találni az interneten is, amikben játszol. Csak kíváncsi vagyok, hogy most ezekből mondjuk mennyit lehet aktívnak mondani, vagy mennyire része az életednek.
1: Igen, tehát kezdjük a Mordenttel, mert ugye a Mordenttel nekünk volt egy nagyon, nagyon izgalmas 2 évünk. Sikerült lemezt is rögzíteni saját kompozíciókkal, tehát ez egy ilyen csodálatos dolog volt. És ez is, ugye ez a Covid vége. Muszáj vagyok ide kötni ezeket a dolgokat, mert így kicsit jobban...
0: Eligazodási pont.
1: Igen. Meg a folyamatok szempontjából is egy... És amikor ugye vége lett a Covidnak, mi pont ott azon a tájékon kezdtünk el jobban mozgolódni, de ahogy vége lett, tudod, így jöttek a melók, nagyon sok meló mindenkinek. Úgyhogy a Mordenttel az lett, hogy egy nagyon erős zárójelben van, úgy értem, hogy erős zárójelben, hogy bármikor szétszedhető és bármikor elővehető, viszont mindenki annyit dolgozik most, hogy még nem sikerült egy ilyen reunion, de nagyon szeretnénk, és már van is erre mozgolódás, úgyhogy szeretnénk folytatni a Mordentet. A többi formáció pedig például a Spisák Dávid Quartet, az egyik ilyen formáció, ezzel a formációval most elég sokat tudunk játszani, külföldön is voltunk többször, nagyon izgalmas, fúziós, jazz-rockos formáció. Van egy másik formációnk, a Dragon Flyers, ez egy ilyen úgymond kakuktojás, de mégsem az, egy ilyen elektronikus, hip-hopos, trip-hopos irányt képvisel, amiben folyamatosan jelen van ugyanúgy a jazz, csak ezt a modern világot próbálja megfogni. Van ezen kívül most egy nagyon friss formáció, a Black Tea Group. Ezzel a showkézen elég sok díjat sikerült nyernünk, de nem ez a lényeg a díj, hanem az, hogy hála Istennek felfigyeltek erre a formációra, aminek én nagyon örülök, mert egy nagyon izgalmas felállás. Dob, nagybőgő és 2 darab szaxofon. Én ezt így már az első pillanattól imádtam, tehát hogy ez számomra nagyon, vagy hozzám nagyon közel áll. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas irány, ami most történik, illetve Kalmár Zoltánnal szoktunk még játszani. Kalmár Zolinak a kvártetje, ebben Cseke Gábor és Hárs Viktor közreműködésével szoktunk így kvártetként játszani, és ott is született már 2 lemez is, tehát egy elég színes a paletta, és ugye ez a jazz része, viszont az én munkáimnak és a tevékenységemnek most már egy elég nagy, vagy hát egyre több részét fedi le az indiai klasszikus zene és ennek a kultúrának a megismertetése, illetve hát erről tudnék mesélni, röviden annyit, hogy egy iskola van kibontakozóban, illetve egy közösségi tér, ahol lesz lehetősége a nagy érdeműnek ezzel is ismerkednie koncertszinten, programszinten.
0: Nagyon izgalmasan hangzik. Igen, és ehhez vannak megfelelő magyar zenésztársaid, akik hasonlóan rajonganak a...
1: Egy?
0: Nem,
1: vannak többen is, csak akivel én dolgozom és kooperálok, az tudják, hogy Virág Balázs, ő egy fantasztikus zenész és egy fantasztikus ember. Ő kint töltött több évet is Indiában, Pakavadzson játszik. A Pakavadzs az egy ütős hangszer, kétfenekű dob, oldalról kell ütni. Tehát ugye ezek általában ülős, le kell hozzá ülni, de nem állunk, nem széken ülünk, földön ülünk. És úgy tudja elképzelni a hallgató, hogy egy hordó, egy kisebb hordó, és a két oldalán vannak bőrök, és azt kézzel ütik, ez a pakavacs. Úgyhogy ő annak a mestere, és hát az utóbbi években ő is rengeteget dolgozott azon, hogy egyre többen ismerjék meg ezt a műfajt is.
0: Hát akkor ehhez a közösségi tér, vagy hát mondhatom én így iskolának a kialakításához, meg alapításához nagyon sok sikert kívánok, és köszönjük sok erőt, szépen. Illetve azért drukkolok, hogy akkor a Mordánt újra összeálljon, és akkor újra hallhassunk felőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és nagyon sok izgalmas dolgot megtudtunk rólad is természetesen, de még ráadásul az indiai zenéről is, úgyhogy nagyon élveztem. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Rabocki Balázs, jazz szaxofon és bansuri művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a tört groove-ok tájai fölött. Október 16-án Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai. A mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló

0: Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a K.L. Norbert Jazzikel koncertje hallható. Közreműködik Olá Péter és Pecek Lakatos András.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a K.L. Norbert Jazzikel koncertjét hallották. Közreműködött Olá Péter és Pecek Lakatos András. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2018. január 12-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Közreműködik Biréli Lagren, Andreas Váradi és Nick de Bruyne. Művészeti vezető Fekete Kovács Kornél.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertjét hallották. Közreműködött Biréli Lágren, Andreas Váradi és Nick de Bruyne. A felvétel a Marriott Hotelben készült 2014. október 12-én.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modern Art Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. You wanna step into the party? Yeah! You wanna step into the

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: is about all there.
1: Cheers.
0: Bye-bye.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.